havatume, egyat így csak nach, vesznum el lújsze, galikor eri, aschkár jelász, uan irakán, nincs dermez a nic.